Pest céged autópályán vezessenek óvatosan, mert a 63. kilométeren összeütközöd egy autó egy szarvasával. És ezen a helyen az út csak egy sávon járható. A maximális megengedett